0: Itt a jelenlévő uraknak a közreműködésével még egyszer lehetőség nyílik arra, hogy tovább beszéljem, ki is akarom használni ezt a lemezt, hogy tényleg az egész lemeznek a térfogatát, vagy a lehetőségét itt igénybe vegyem. Nagyon szeretném, kérem, hogyha ez megmaradna sokáig oda-haza, majd ehhez még kérem, hogy külön gramofont fogok beállítani, és akkor kérem, mindig meg fogják hallani. Egyszerűen kérem, fölteszik a lemezt a beszélőgépre, vagy a gramofonra egy szóval, és akkor kérem, mindig kérem, annyit úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennék.
1: What's the weather? What's the forecast?
2: The most astounding downpour of horror ever seen. The Devil's Rain. Scream with the Devil.